Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. május 26-a, kedd. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően Palesztína egy végtelen történet, és a kedvenc úti célok legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra.

Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalón következik. Amerikai erők haditengerészeti és rakétacélpontokat támadtak meg Irán déli részén. Az Egyesült Államok bejelentette, Dél-Iránban csapássorozatot hajtott végre, rakétavetőket és állítólag aknákat elhelyező hajókat célozza meg. A CENTCOM szerint a támadások önvédelmi csapások voltak, hogy megvédjék az amerikai erőket a folyamatban lévő tűzszünet alatt. Az iráni média robbanásokról számolt be Bandar Abbasban, valamint Sirik és Jasz közelében. Azonban a tisztviselők szerint a helyzetet ellenőrzés alatt tartják. A Dél-Libanon elleni izraeli csapásokban 17-en meghaltak. Az állami média jelentése szerint az izraeli légi csapások legalább 17 ember halálát okozták Dél-Libanonban. Erdoğan, Türkiye a világon ritkán látott sikertörténetet ír. A török köztársasági elnök Recep Tayyip Erdoğan videóüzenetet közzé a közelgő áldozati ünnep alkalmából. Szívből kívánom, hogy ezek a megszentelt napok hazánknak, szeretett népzetünknek, az iszlám közösségnek és az egész emberiségnek jóra vezessenek, mondta el Erdoğan. Beszédében emellett több a napirenden lévő témára is kitért. Erdoğan a térségben zajló konfliktusok hatásait a következőképpen írta le. Amíg az iszlám közösség a béke légkörének elérésének örömét éli meg, térségünk és a világ ezzel párhuzamosan magas, tesszintű időszakon megy keresztül. Izrael a tűzszünet ellenére is vakmerően folytatja megszállási, pusztítási, mészárlási és törvénytelen településépítési tevékenységeit, a Gázától a Cisziordánián és Kelet-Jeruzsálemen át Libanonig terjedő térségünk különböző pontjain. Füstmentes Svédország. A lakosság kevesebb, mint 5%-a dohányzik. A Radio Sweden hétfői beszámolója szerint Svédország elérte azt a célját, miszerint a rendszeresen dohányzók aránya 5% alá csökkenjen. Ezzel pedig gyakorlatilag füstmentes országgá vált. A svéd alkohol és egyéb kábítószerekről tájékoztató tanács szintén megerősítette ezt a mérföldkövet, kijelentve, hogy az ország teljesítette a 2025-re kitűzött hosszú távú közegészségügyi célját. A tanács megjegyezte, hogy az 1980-as évek elején naponta a svédek több mint 30%-a dohányzott. A csökkenés több évtizedes folyamatos visszaesés tükröz. A közegészségügyi intézkedések és a társadalmi szokások változása hozzájárult a dohányzási arányok mérséklődéséhez az egész ország területén.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: Izrael elnöke Herzog szörnyeteg jelzővel illette az izraeli társadalmat. Egy Nyugat-Jeruzsálemben rendezett programon tartott beszédében Izrael elnöke Isaac Herzog kihangsúlyozta, szörnyű erőszak terjed az izraeli társadalomban. Herzog felhívta a figyelmet arra, hogy a fanatikus zsidók a muszlim és keresztény palesztinok szent helyét veszik célba. A szóban forgó erőszak a peremkerületekből a központ felé kezd elterjedni. Az izraeli társadalom peremkerületeiben egy borzalmas elvadulási folyamat zajlik. Egy maroknyi ember vadviselkedésének vagyunk kitéve, akik úgy gondolják, hogy a letartóztatóknak és a kiallgatottaknak semmilyen joguk nincs, jelentette ki Herzog. Trump.

Irán vagy átadja az urán készletét az USA-nak, vagy megsemmisítik azt. Az amerikai elnök Donald Trump kijelentette, Irán dúsított urányát, vagy az Egyesült Államokban megsemmisítésre szállítják át, vagy nemzetközi felügyelet mellett ártalmatlanítatják, miközben az amerikai-izraeli háború lezárásáról szóló tárgyalások közelebb kerülnek a megállapodáshoz. Hétfőn Asim Munir pakisztáni hadsereg főnök egy pekingi találkozón elmondta Kína külügyminiszterének, hogy Iszlamabad közvetítési erőfeszítései után közel van a megállapodáshoz. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok megállapodást fog kötni Iránnal, vagy más módon fog tárgyalni az országgal. Mexikó beleegyezett abba, hogy Iránt felszállásolja a VB-n. A mexikói elnök Claudia Sheinbaum bejelentette, hogy Irán labdarúgó válogatottja Mexikóban marad a világbajnokság alatt, miután az Egyesült Államok állítólag megtagadta a csapat vendéglátását a torna idejére. Irán Tijuanában fog állomásozni Arizona helyett, a csoportmérkőzéseket pedig Los Angelesben és Seattleben fogják lejátszani, annak ellenére, hogy Teherán és Washington évtizedekig megszakította a diplomáciai kapcsolatait. Végezetül. A világ minden tájáról érkeznek zarándokok Minába a hadzs kezdetén. A muszlim zarándoklat a hadzs rituálé hivatalosan hétfőn kezdődtek el. A zarándokok pedig kiterjedt szertartásokat és biztonsági intézkedések közepette érkeztek Minába, melyek célja a hadzs megkönnyítése volt. A tisztviselők szerint a hadzs biztonsági tervének első fázisa zökkenőmentesen lezajlott, nagy forgalomáramlási hatékonysággal, miközben a hívők felkészültek a Mekkából Arafatba való átvonulásra. Az idei hatnapos zarándoklatra több mint 1,5 millió zarándok érkezett Szaúd-Arábián kívülről. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánunk! Most Palesztina, egy végtelen történet legújabb epizódja következik.

Ha egy nép emlékezetét el akarják törölni, akkor előbb az arról készült felvételeket kell megsemmisíteniük, mert néha egy kamera tovább él, mint egy fegyver. Egy fénykép éveken keresztül élteti azt, amit egy tankkal el akartak felejtetni. A palesztin mozi nem csak egy művészeti forma, hanem a létezés dokumentumfilmje. Egy gyermekrommá változtatott otthonának egy emlékformája. Egy anya erőfeszítése, hogy az idővel szemben megvédje az elvesztett fia arcvonásait. És néha az egyetlen út a felé, hogy a világnak elmondhassák, mi itt voltunk. Ez az emlékezet elleni háború nem új keletű. Amikor 1982-ben Beirut megszállás alatt állt, a palesztin filmegység archívumát teljesen kifosztották. Több ezer filmtekercs egy nép látható emlékezetének eltüntetésének céljából lopták el. Azonban aznap az archívumot kifosztották. Egy dolgot pedig nem értettek. A tekercsekről ellopott történet. Ha beleég egy nép lelki ismeretébe, minden nemzedékben újjászületik. Akár csak az ellopott archívumok nyomába eredő és arra emlékeztető a Fidei film, vagyis egy Fedály filmje című dokumentumfilmben, ahogy a mozi az ellenállás egyik formája. A palesztin mozi a menekültáborok szűk utcáiról eljutott a világ legnagyobb filmfesztiváljaira. Az olyan személyek, mint Elia Szüleimán, Hani Abu Assad és Anna Maria Zsir a történetüket Cannes-ból egészen az Oscar jelölésig juttatták el. Az Omar és a 200 méter című filmekben bemutatták, hogy a megszállás alatt álló földeken emelkedő falak nem csak a városokat, hanem az emberek lelkét is széttakítja. Azonban napjainkban a látható emlékekért folytatott harc egy újabb csúcspontra jutott. 2025-ben a palesztin-norvég projekt keretében elkészített No Other Land, azaz a Nincs Más Föld című film a legjobb dokumentumfilm kategóriájában Oscar-díjat nyert.

A film a cisziordániai messzelfeljött a területén lezajló rombolásokat, valamint az ellenállás mutatta be az egész világnak. Ezzel még egyszer felhívva a figyelmet arra, hogy a mozi nem csak egy szórakozási forma, hanem az igazságtalanság ellen felhangzó globális siko is. Ezen sikolyok közül az egyik legerősebb Türkiében, a TRT által hangzott el. A Palesztina 36 című film, amelynek a TRT volt a társproducere, a megszállás történetének mélységét dokumentálja. Míg a TRT World által készített Holy Redemption, azaz a Szent Megszállás, a radikális telepesek erőszakát a világ szeme láttára erőteljes vizuális tanúságtétellé formálta. Gáza ellenálló szellemét bemutató, az olajfa alatt pedig a földhöz való kötődés filmes emlékezetévé vált. Néha pedig egy filmet csupán azért forgatnak le, hogy egy gyermek utolsó lélegzetét feljegyezzék a történelem számára. A Gázában, egy autóban a családjával rekedt kis Hind Rajab története ma már nem pusztán egy hír. Az a történet az emberiség közös emlékezetébe vésett, kitörölhetetlen képkockává vált. A nap a fájdalmát, amelyet Darin J. Salam a Farha című filmben mesélt el, ma összekapcsolódik azzal a valósággal, amelyet Emad Burnát 5 összetört kamera című dokumentumfilmjében láttunk. Egy kamera összetörik. A helyére pedig új kerül. Bár a digitális algoritmusok ma megpróbálják elhallgattatni Palesztina hangját, a vizuális emlékezet, akár a repedéseken átszűrődő fény, mindig megtalálja az utat a világhoz. A palesztin filmművészet arra tanít bennünket, hogy egy népnél elveszítheti az otthonát, az utcáit, sőt akár a városait is. Azonban, amíg a képek megmaradnak, az emlékezet tovább él, és amíg egy rendező még képes álmodni, egy színész testet és lelket ad az emlékezetnek, és egy kamera még mindig rögzít. Addig Palesztina véget nem érő története is tovább fog élni.

Kedves hallgatóink, a kilenc úti célok előző epizódjában Szarajevó történetét és az oszmán időszak örökségét elevenítettük fel, habár a város története nem teljes a boszniai háború fájdalmas emléke nélkül. A mai epizódunkban a Szarajevó utcán visszhangzó fegyverek hangjairól, a pincében elrejtőzött emberekről és a világ szeme előtt zajlott hatalmas tragédiáról emlékezünk meg.

Eser 1995 kettő az a fajdalmas év, amikor Bosznia-Hercegovina szépébenek nép életben maradásért harcba kezdett. Ez nem csupán egy háború volt, az emberi méltóság, az ellenállás, illetve egy hatalmas tragédia története. A Jugoszlávia felbomlás után kezdődő politikai zűrzavarok közepette Bosznia-Hercegovina, amely multikulturális és több vallású társadalommal rendelkezett. Az ön állóság útjára lépett. Azonban ez az út vérrel is könnyebb volt kikövezve. Az 1992-ben kezdődő háború nem csak a fegyverek, hanem a gyűlölet idejét is elhozta. A boszniai szerperők számos települést megtámadtak, a legnagyobb csapást azonban a főváros Szarajevó szenvedte el. 1992. április 5-től 1996. február 29-ig összesen 1425 napon keresztül a város a modern európai történelem leghosszabb ostrom alatt állt. Az ostrom alatt naponta átlagosan 329 bomba hullott a városra. A mesterlövészek szép pontjává vált utcák, az éhénységgel küzdő családok, lebombázott piacok, és a pincékben felcseperedett gyerekek. Szarajevó szinte egy élő temetővé vált. Augusztus 25-e és 26-a között éjjelen Szarajevó szívében nem csupán egy épület égett le, hanem egy nemzet emlékezete. A szerb ostrom alatt álló városban a Szarajevói Nemzeti Könyvtár a tűzérségi támadás szépontjává vált, amely rövid időn belül lángra kapott. A támadás következtében több mint 2 millió könyv, ritka kézirat és az Oszmán Birodalom korából származó felbecsülhetetlen értékű dokumentumok semmisültek meg. Az évszázadok során felhalmozódott tudás, a kultúrák találkozó pontjához szolgáló könyvtár nem csak Bosznia intellektuális emlékezete, hanem multikulturális struktúrájának szimbóluma is volt. A tűzoltású próbálkozások a háborús körülmények között hatástalanok maradtak, a lángok sorra emésztették el a történelem egy-egy darabját tartalmazó oldalakat. Az éjjelen nem csak a polcok, hanem a múlt és a jövő közötti kapcsolat is porrá vált. Ez az esemény a boszniai háború kulturális névírtásának egyik legmegdöbbentőbb példájaként visődött az emlékezetbe. A boszniai háború nem csupán egy katonai konfliktus volt, az emberi jogok, a kulturális örökség és az erkölcsi értékek rendszerszerű semmibe vételének sötét időszaka. Ebben a háborúban az etnikai tisztogatás kifejezés először vált széles körben használt fogalommá, valamint tartósan beépült a nemzetközi jogi szakirodalomba, a cím nem csupán egy nép előzése, hanem annak múltjának, identitásának és nyomainak teljes eltüntetése volt. A muszlim lakosság nyomait törölve több mint 1200 mecsetet, könyvtárat, medreszét és kulturális épületet semmisítettek meg tudatosan. Azonban ez a pusztítás nem csupán fizikai volt, az emberi méltóság ellen irányuló egyik legnagyobb bűn, amely során a nemi erőszakot háborús fegyverként rendszeresen alkalmazták. Becslések szerint 20-50 ezer között nőt erőszakolták meg az etnikai tisztogatás részeként. Az erőszak táborokban történtek, a háború láthatatlan, de emmélyebb sebeit alkották. A boszniai háború ezen aspektusai miatt nem csupán egy földrajzi térség, hanem az emberiség lelkiismerete is próbára lett téve.

0: Aha borulek borzalma sav fejezet 1995-ben íródott Szerebrenicában. Bár az Egyesült Nemzetek biztonságos övezetén nyilvánította a területet, a szerb erők több mint 8000 boszniai férfit és fiút szisztematikusan gyilkolt meg. Ez volt a legnagyobb névirtás, amely Európában a II. Világháborút követően történt. Bár minden háború során létrejön az ellenállás, a szerek volt szerint visszhangzó gólyos záporok ellenére szenélő fiatalok, vízhiányos időszakokban könyvet olvasó gyerekek és lőszer helyett tollat cipelő tanárok is voltak. Szarajevó népe nem csak fegyverekkel, hanem kultúrájával, hitével és emberiességével is ellenállt az elnyomásnak. A háború 1995 végére nemzetközi nyomás is diplomáciai erőfeszítések hatására ért véget. A Dayton egyezmény keretében kijelölt ték Bosznia-Hercegovina határait, de ez nem tudta begyógyítani az emberek szívében lévő sebeket. Az ugyanabban a városban és negyedben élő emberek között mély bizalom hiány azt mutatta, háború pusztítása nem a fegyverekkel, hanem az emberi lélekben ejtett sebekkel volt a legrombolóbb. A háború után Bosznia-Hercegovina nem csak fizikailag, hanem kulturálisan és lelkileg is próbált talpra állni. Az elpusztult mecseteket, iskolákat, hidakat helyreállították, habár a legnehezebb dolog a memória helyreállítása volt. A szerebrenicai anyák minden év júliusában fehér fejkendőjékkel továbbra is gyászolnak elvesztett fiaik, férjeik sírja mellett. Szarajevóban, a háborúban életüket vesztett gyermekek emlékműve a meghalt generáció néma kiáltásaként áll a város közepén. Napjainkban továbbra is folyik Bosznia területén a tömegsírók felkutatása, valamint az igazság keresése a háborús bűnösökkel kapcsolatban. Mindezen sötét múlt ellenére Bosznia-Hercegovina még mindig büszkén áll kulturális sok színűségével, a mecsetek és templomok közelségével, a lakosságával, akik a hatalmas traumák ellenére sem vesztették el reményüket, ez a föld újra és újra az kiáltja, itt vagyunk, éltünk, nem felejtettünk el, és nem hagyjuk, hogy elfelejtsenek minket. A bosznia háború nem csupán egy nép tragédiája volt, ezekben az emberiség lelkiismereti próbája is.
1: Kedvenc úti célom.